0: Szóval most színjászat így az ő irányra fennük a két a viát születi, és akkor, amit a bontelőr, nem nem kipászt hétszett a lókáról, vagy a párti szészen a lapszunk a helyen.
1: रविवार की शाम 7 बजे होती है।